0: pasa de moda de felicitar al pase a la señorita.
1: ¡Qué regalo, qué regalo! ¡De paz, de paz! ¡De paz,
2: de paz! ¡De paz, de paz!
3: ¡Temporada, señora!
4: ¡Pantufla de moda, temporada! Acércate.
0: ¡Una bolsa de moda, de novedad, pase de güerita!
3: ¡Venga a ver, aproveche! ¡Mire, venga a ver, aproveche!
2: ¡Ahí están los chiles, hombre, caballeros, niños,
4: está
2: niños!
4: ¡Está la pantufla de moda,
2: temporada, de 5 pesos, señora!
4: ¡Aprovecho
2: y da 5 pesos,
4: señora! ¡Regalo, remate,
3: bueno,
4: güera!
3: ¡Se va de regalo, se va de remate,
4: güera! ¡Aproveche, regalo, este remate, gente, güera!
3: ¡Venga a ver, aproveche,
5: 50
3: señora!
4: ¡Aproveche, regalo, remate, güera!
6: Refrescos de lata 12, 3x12,
3: 15 pesos,
5: 100 baros, se van a 100 baros.
3: Aquí se van a hacer aproveche, checa, checa, oye.
6: Refrescos de lata 12, 3x12,
5: se van a 100 baros, se van a 100 pesos.
3: La boca abierta,
5: se van a 20 baros,
7: 50 pesos,
3: checa, checa,
5: 20 baros,
3: señora.
4: Caballero,
5: 100 pesos.
3: Te regalo ya.
6: Te regalo, remate.
5: Fuera.
3: Fuera.
4: Caballero,
5: se va de 20.
8: Pati, pati, pati. Pati, pati, pati. Aquí te van a narrar amigos por San Ildefonso, pati. Pati, pati.
9: Roberto, Roberto, Roberto.
8: Roberta, pati, pati.
9: Roberta, Roberta, Roberta. 5 Roberto, para cualquier 20.
8: Pedro, pati, copiado, pati, copiado.
10: Márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, már